0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92.2 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. И один FM. Классное радио. В дорогу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

0: zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настапа. Йодин ФМ. Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulse FM. Rádió Pulse FM.

Ha péntek, akkor dalpremiér. Sziasztok, Répási Eszter vagyok. Kevés olyan animációs film van, amely ennyi generáció gyerekkorát meghatározta, mint a Toy Story. Az első rész még 1995-ben került a mozikba, és azonnal történelmet írt. Ez volt a világ első egész estés, teljes egészében számítógéppel animált filmje. Woody, Buzz és a többiek azóta is sokunk kedvencei. Idén megérkezett a történet 5. része is, amely jelenleg is fut a magyarországi mozikban. Az új film ismét előhozza azt a különleges érzést, amikor a gyerekkori emlékek találkoznak a jelennel. Egyszerre nosztalgikus, megható és nagyon emberi. A filmhez egy világszerte ismert amerikai énekes dalszerző Taylor Swift írt dalt. Taylor Swift az Egyesült Államokból származik, és napjaink egyik legsikeresebb pop előadója, aki több Grammy-díjjal is büszkélkedhet. 36 éves, és arról ismert, hogy a dalaiban nagyon személyes, érzelmes történeteket mesél.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14:20-kor a Pulzus.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a Beregszászi Református templomból. Igét hirdett Tarackozy Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztora.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує керівний пастор Берегівської реформатської церкви Тарацкозі Ференц. Залишайтеся з нами.
2: Kegyelem, irgalom és békesség nékünk Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Drága Urunk, hálás szívvel köszönjük te néked, hogy ma reggel is hozzád jöhetünk, hogy jelen létedben őszinte szívvel várhatjuk azt, hogy újra szólj, szólíts meg, formálj, tisztogass. Hálás szívvel köszönjük, Urunk, hogy te valóban naponként úgy tekintesz ránk, hogy a te szavad által formálni akarsz, hogy még inkább ragyogjék a mi életünk, hordozva a te dicsőségedet. Kérünk, munkálkodj bennünk, lelked által tégy készé arra, hogy értsük, elfogadjuk és engedelmeskedjünk te néked. Kérünk, hallgass meg. Amen. Isten igéjét, kedves testvérek, a mára kijelölt új szövetsége szakaszból olvasom. Pál apostolnak Timóteushoz írott levele, első levele, harmadik részéből, az első 7 versből. Még az ige szakaszt felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, foglaljanak helyet. Megnevezett helyről így szól Istennek igéje. Igaz ez a beszéd. Ha valaki püspökséget kíván, jó dolgot kíván. Szükséges annak okáért, hogy a püspök fedhetetlen legyen, egy feleségű férfiú, józan, mértékletes, illedelmes, vendégszerető, tanításra alkalmas. Nem borozó, nem verekedő, nem rut nyereségre vágyó, hanem szelíd, versengéstől mentes, nem pénzsóvárgó. Ki a maga házát jól igazgatja, gyermekeit engedelmességben tartja, minden tisztességgel. Mert ha valaki az ő tulajdon házát nem tudja igazgatni, mi módon visel gondot az Isten egyházára? Ne legyen új ember, nehogy felfúvalkodván az ördög kárhozatába essék. Szükséges pedig, hogy jó bizonysága is legyen a kívülvalóktól, hogy gyalázatba és az ördög tőribe ne essék. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, milyen közünk van nekünk a mai nap ehhez az ige szakaszhoz. Püspökről beszél, és hát nem sok püspök van itt Kárpátalján sem. De akkor mit is akar mondani mi számunkra? Tehát először is tisztáznunk kell azt, kedves testvérek, hogy az első gyülekezetekben a püspök az egy egészen más funkcióval, feladattal, küldetéssel élt, mint mai értelemben vett püspök szó. A püspök tulajdonképpen az apostolok cselekedetében is látjuk, a levelekben is látjuk, nem másat jelent, mint egy adott gyülekezetnek, egy közösségnek a elöljárója, vezetője, gondviselője, aki a testi, lelki szükségletekben ott van, és mintegy koordinálja a dolgokat. Sőt, az apostolok cselekedetében, amikor Pál apostol magához hívja a véneket, akkor ott két szó szerepel, a presbiter is, és a püspök is. Egyik pillanatban presbiterek, tehát véneket látunk, hogy oda hívja magához, és odahívva pedig a püspökökről beszél, tehát ugyanazokról beszél. Tehát az első században a püspök és a presbiter vén elöljáró szinte ugyanazokat jelentette. Tehát ilyen értelemben abból kell kiinduljunk a mai reggel, hogy tekintsünk úgy magunkra, tekintsünk úgy a mai nap égére, mint olyan elöljárók, olyan gondviselők, olyan feladattal megbízottak, akikre valamilyen formában rá van bízva valaki, valakik. Tehát ilyen értelemben már egészen más az, amit a mai nap ige szakaszunkban olvasunk. Először is azt mondja Pál, hogy igaz ez a beszéd. Fontos látnunk először is azt, hogy amikor erről a tisztségről beszél, És még hozzá kell tegyük azt, hogy Timóteus tartva a szem előtt, tehát az efézusi gyülekezetben ott hagyott Timóteus, aki elkezdi úgymond a gyülekezetnek a vezetését, tehát ránézve hangzik mindez el úgy, hogy Timóteusról beszél a gyülekezetnek. Egy presbiter választásnál mindig jó meghallanunk azt, amikor presbiterről beszélünk, tisztségről, a gyülekezetnek. Azaz a gyülekezet, amikor az előjárójára, presbiterjére tekint, akkor fontos mindaz, ami elhangzik a Szentírásban, jelen esetben a mai napi ige szakaszunkban is. Tehát úgy tekinteni, hogy én, aki rá vagyok bízva, és én, aki magam elé engedtem. Milyen feltételekkel kell irányomba legyen. És ezért mondja Pál azt, hogy igaz ez a beszéd, megállapítva azt, hogy az, ami most hangzik el, ezt nem mint proféciát, igei vezetést. Pálnál különösen jellemző ez, megfigyelhetjük, hogy van, amikor kifejezetten kijelentést kap az Úrtól, és ez hangsúlyozza. És van olyan, amikor azt mondja ezt, én mondom Pál. Tehát az Istenben lévő élete alapján, élettapasztalata, meglátása alapján fogalmaz meg valamit. És ez a leírás a mai napig szakaszunk valami ilyen, hogy úgy tekint mindarra, ami elhangzik, hogy ez az én megtapasztalásom alapján az, amit a szívetekre akarok helyezni. Igaz ez a beszéd. Ha valaki püspökséget kíván, jó dolgot kíván. Püspökséget kíván. Vezető szerepet kíván, elöljáróságot kíván, tiszteletet kíván. Tehát ezek mind-mind valahol összetartoznak, és erre nézve mondja azt Isten igéje, hogy jó dolog az, hogyha van benned egy külső és egy belső kívánság, arra nézve, hogy Isten úgy használjon téged, hogy mások felé odahelyezve, eszköze légy. Jó, hogyha ott van az ember szívében a kívánság. És talán ebben rögtön jó feltenni magunknak a kérdést, elcsendesedni afelett, hogy Isten népéhez tartozunk. Ez nem kérdés. De Isten népeként mennyire van ott bennünk az a idézőjelbe többlet, hogy nem csak kivenni akarok, hanem beletenni. Nagyon sokan hajlamosak vagyunk arra, hogy az Isten népéhez való tartozás, ehhez a gyülekezethez való tartozás annyit jelent, hogy bizonyos értelemben, irányomban biztosítva vannak dolgok. És ezt igyekszem magam részéről kivenni, és ez több területen, például lelki értelemben, tehát mivel ennek a gyülekezetnek vagyok a tagja, ezért jogomban áll Isten házában Isten igéjét hallani. Sőt, elvárom, hogy szóljon az Isten igéje. És ezzel nem is lenne gond, csak úgy őszintén belegondolva abba, hogy elvárjuk, és ha ne adj Isten, azt mondanánk, hogy hát nem lesz minden reggel Isten tisztelet, hanem minden másik reggel, biztos vagyok benne, hogy a gyülekezetnek legalább a fele felháborodna rajta. Az a fel, aki nincs itt. Az a fel, aki nem szokott ott lenni. De mivel ez egy megszokott dolog, és ez a gyülekezet, és ez mindig is így volt, ennek így kell lenni. És valóban nagyon sokszor gyülekezethez tartozva az a mi elgondolásunk, hogy engem szolgáljanak ki, én vehessem ki belőle azt, ami rám nézve fontos. Ha csak abba belegondolunk, hogy hányan jegyzik meg időközönként, hogy én miért nem kaptam csomagot. Nekem ez jár, mert én ide tartozom. És sorolhatnánk azt a nagyon sokféle sokszínűségét annak az elvárásnak, ami egy gyülekezet irányába van. És tudjátok, nem is ezzel van a gond, hanem sokkal inkább azzal, hogy ha én Isten népéhez tartozom, akkor ülhetek én a babéjaimon? elvárhatom azt én folyamatosan, hogy engem szolgáljanak ki? Lehetetlen a szolgáló Krisztus jelenlétében szolgálat nélkül csak azt elvárni, hogy engem szolgáljanak ki. Lehetetlen Isten népe között, hogy ne legyen ott valamilyen formában annak a vágya, kívánsága, hogy én tegyek valamit valaki irányába. Mindig nagy kérdés ez, hogy egy gyülekezet passzivitásából hogy lehet kimozdítani, hogy aktivizálódjanak a gyülekezeti tagok. Mert az Istennel való kapcsolatunkban egy dolgot nagyon fontos tisztázni, és nagyon fontos úgy a szívünkben forgatni. Az ige, az Isten szava, az egy dinamisz, isteni erővel bíró szó. Nem egy statikus, kimondott, megállt, meglévő stabilitás, hanem egy folyamatos cselekvés. Ez azért nagyon fontos, mert lehetetlen Isten igéjét hallani, hogy valamilyen formában valamit ne idézzen bennem elő. Mondhatom én azt, hogy hallgattam az Isten igéjét, semmit nem mondott. De tudjátok, mégis. Mert az is ige, ahogy szólt, és az, hogy én meghallottam, nem hallottam, elfogadtam, nem fogadtam, engedelmeskedek, nem engedelmeskedek, mindenféleképpen van egy reakcióm rá. Az Isten szava mindig élő és ható, dinamikus, erővel bíró. És amikor azt mondom, hogy nem értem, nem hallom, zárt a szívem, zárt a fülem, az is egy reakció. Az a dinamikára lévő reakcióm. Tehát ezért mindig nagyon nagy kérdés az, hogy reagálok, mit kezdek az isteni szóval. Sokszor elhangzott már erről a szószékről, hogy veszélyes Isten igéjét hallgatni. Veszélyes, mert az Isten szava az egy óriási nagy kegyelem, hogy szól. Nagyon sok helyen a világban nem szól. De amikor szól, és én valamilyen oknál fogva ott vagyok, akkor nagy felelősség, hogy mit kezdek azzal a kegyelemmel, hogy a teremtő, mindenható Istennek a szava szólít engem. Tehát ilyen értelemben veszélyes. De ugyanakkor egy óriási kiváltság. Tehát ezért mondja mai ige szakaszunk, hogy ha valaki püspökséget kíván, jó dolgot kíván. Talán itt azt húznám alá, hogy kíván. Azaz ott van bennem a vágy. Egy idő után fel kell gyújjon bennem a vágy. Hogy én annyi mindent kapok naponként az Istentől, mit tehetnék én? És természetesen, ahogy a következő versekből kiderül, itt nem azért gyúl fel a kívánság, hogy középpontba kerüljek, hogy többen megismerjenek, hogy többen elismerjenek, hogy hatalmam legyen, hogy, hanem valami egészen mások. Az a hálából fakadó cselekvés, amikor naponként rádöbbenek arra, hogy Uram, ma is felkelhettem, ma is kiléphettem a házamból, ma is van mit tenni az asztalra, ma is elmondhatom azt, hogy nyugalom volt az éjszakában, nem volt becsapódás, vagy ezer meg ezer dolog az életemben, amiben ha felfedezem az Istennek a munkáját, az ajándékait, akkor ez ki kell engem mozdítson. Lehetetlen, hogy árad felém az Isten részéről az a nagyon sokféle gazdag áldása, ami egy ember életére nézve elhalmozódik, és hogy erre ne legyen egy olyan reakcióm, hogy nem tudok a helyemen ülni. Uram, miben állhatok oda? Mit cselekedjem? Mit tehetek? Tehát ez az Isten szavának a komolyan vétele, az, hogy engem ki akar mozdítani. Nem lehetek mindig csak elfogadó. Sőt, az a klasszikus példa, hogy akkor tud Isten még több áldást adni, még több ajándékot adni, hogyha üressé válik a kezem. Ugye tegnap szó volt róla, hogy könyörgésre, imádságra hívja fel, hogy emeljétek kezeteket, tiszta kezeteket. És abban ott van benne az, hogy az üres kezeteket. Ami azt jelenti, hogy egy gyermeket, ha megajándékozunk édességgel, és belemarkolva tele van a keze, utána nagy dilemma az, hogyha más jellegű, más féle csokoládéval akarom megajándékozni, hogy el tudja engedni. Mert ahhoz, hogy ismét a kezében legyen, ahhoz azt el kell engednie. Azaz, ez egyszerű kis példa arra mutat rá, hogy az Isten elhalmozza az életünket nagyon sok mindennel, de ha az nem tud rajtunk átfolyni, nem tud másokhoz is eljutni, akkor egyszerűen nem tud Isten adni. És tudjátok, sokszor ez az érzésem ebben a gyülekezetben, hogy annyira magunknak tartunk meg mindent. Az isteni kegyelem, isteni áldás, ami itt van ebben a gyülekezetben, és mivel nem tud rajtunk átfolyni, tehát ilyen megcsömöltökké válunk, tele vagyunk, megteltek vagyunk, és már tudok ott ülni az Isten tiszteleten úgy, hogy semmit nem mond, semmi üzenet nincsen, semmiben nem mozdít ki, mert annyira tele vagyok. Hát itt arra mutat rá Isten igéje, hogy ahhoz, hogy a kívánságot legyen, ahhoz el kell engedni valamit. Ahhoz, hogy helyes reakció legyen az Isten dinamikájára, ahhoz el kell engedni valamit. Engedni kell, hogy tovább jusson, tovább folyjon rajtam keresztül. És akkor itt jön a következő, hogy szükséges annak okáért. Itt nagyon érdekes ez a szó, ez a szükséges. Itt azt akarja kifejezni, hogy minden korlátot legyőzve egy olyan elvárás, aminek meg kell történnie. Azaz, ha ott van bennem a kívánság, Isten felgyújtja bennem a kívánságot, mert kinyitottam a markomat, kinyitottam a szívemet, akkor ennek automatikus következménye kell legyen. Micsoda? Először is azt mondja, hogy püspök fedhetetlen legyen, egyfeleségű, józan, mértékletes, illedelmes, vendégszerető, tanításra alkalmas. Most maradjunk a szó szerinti püspök kérdésénél. Tehát milyennek kéne lenni egy püspöknek? Ha csinálnánk egy ilyen felmérést ebben a gyülekezetben, hogy hát milyennek kell lenni a püspöknek, akkor én azt gondolom, nagyon érdekes elvárások lennének. Jó kiállású, öblös hangú, ilyen vezető egyéniség. Tehát általában az ilyen elvárásaink, ezek a külső formákra vonatkoznak. Az Isten igéje valami egészen másról beszél, a belsőről beszél. Valami olyan ez, mint amikor Isten népe életében eljött az a pillanat, amikor királyt kell válasszanak. És ott van az Isten szerinti és az emberek szerinti elgondolás, elvárás. Amikor Isten népe nagy kiállású, nagy ember, tehát olyan személyre gondol, ami a szemnek azt jelenti, hogy minden szempontból megfelel. Erre Isten azt mondja Dáviddal kapcsolatosan, hogy nem a külső a lényeg, hanem a szívében mi van. És ezt megmutatta Dávidon keresztül, aki családjában a legkisebb gyermek, legkisebb alacsonyságra és sok minden szempontból nem feltűnő, nem kitűnő. És megmutatja Isten azt, hogy ő a szívet vizsgálja. És valami ilyen történik itt, amikor jellemről beszél. Nem a külső kiállásról, hogy milyen elvárások lehetnek, hanem a belső. És ez pedig úgy teszi, hogy ez a belső jellembeli tulajdonsága az embernek, itt rámutat arra, hogy ez a Krisztussal való kapcsolatban formálódó folyamatosságában lévő ember. Nem lehet olyat elvárni senkitől, hogy fedhetetlen legyen. Vagy itt ugye azt mondja, hogy egyfeleségű, aminek ott az eredeti értelme az, hogy hűséges a házasságában. Tehát hogy lehet ilyen embert kiválasztani, hisz nem ismerjük a fedhetetlenségét, nem ismerjük a belső házas életét, akkor hogy lehet ezt kiválasztani? És itt az eredeti szövegben az, ami nagyon lényeges, az, hogy itt a Krisztushoz való viszonyulásában a jellembeli formálódásának az alkalmassága. Az, hogy a Krisztussal való kapcsolatában látható nap, mint nap egy formálódás. Leegyszerűsítve ez azt jelenti, hogy amikor ott vagy egy közösségben, és látod valakinek az életén azt, hogy harcokban áll. Hogy van egy bukás, de a bukás ott van, után ott van a, ha kell, a bűnbánat, a bocsánatkérés. És látható módon ott van benne az, hogy Krisztusnak van szava az életében. Tud rajta változtatni, tudja megszólítani. És ez az igazán fontos, ezek a belső tulajdonságok, amikről itt beszélünk.

valami, de talán ez a legkevésbé mérvadó egy gyülekezetben, és jó, hogyha ezt meghalljuk, hogy ebben Isten megszólít bennünket, és most tényleg nem másokra gondolva, hogy milyen pap kellene nekünk, milyen presbiter kellene nekünk, hanem hogy én, aki naponként tapasztalom és kapom az Isten áldásait, és akiben valamilyen formában felgyúl az, hogy rajtam keresztül eljusson bárkihez, akkor ezt milyen formában teszem? Úgy, hogy közben Krisztus engem tud formálni? Ott van bennem ez az őszinte vágyakozás, hogy felfedezem, hogy Uram, nem értem, hogy jöttek ki ilyen szavak a számon, nem értem, hogy honnan jött ez az indulat, nem értem, hogy tudtam ezt meglépni, és harcolok érte, és imádkozok érte, és látható ez az életemben, hogy a meglévő tüskék, ütközések, amik emberi kapcsolatban konfliktusokként ott vannak, hogy ebben van egy előrelépés, egy formálódás. Hát ez a nagy kérdés, azt gondolom ennél a napi ige szakasznál, hogy magamra nézve mennyire vagyok formálható Isten kezében. És akkor nézzünk egy néhány dolgot ezekből. Azt mondja, hogy a püspök fedhetetlen legyen, tiszteletre méltó, más szavakkal ez ezt jelenti. Tisztelet övezze. Hát ugye ez is egy érdekes kérdés, hogy mitől válik valaki tiszteletteljessé. Hogy érhetem el, vagy hogy érheti el valaki azt, hogy őt tiszteljék? Hát első dolog, ami eszembe jutott, nem más, mint az, hogy a hitelesség. Tehát akkor tudok valakit tisztelni, hogyha látom, még ha gyengeségeit is látom, hogy a gyengeségeiben egyrészt van egy formálódás, másrészt van egy Istenhez kapcsolódás. Egyébként nagyon sok okunk van arra, hogy egymást ne tiszteljük. Előítéletek, megtapasztalások. Tehát ezek mind-mind ott vannak, amik fertőzik az emberi kapcsolatainkat. De az a nagy kérdés, hogy mennyire harcolok én azért naponként, hogy az életem hiteles legyen. Ne a külsőségekben mutatkozzék meg, hanem abban a belső jellemben, hogy ott van az életemben naponként annak a harca, hogy az, amit mondok, annak legyen alapja. Azt éljem meg. Vagy aztán a következő, ugye a egyfeleségű férfiú, tehát a hűségre húzza alá különösképpen. Aztán mértékletes, illedelmes, vendégszerető, tanításra alkalmas, mértékletes. És itt van egy érdekes szó, ami, bár azt mondtam, hogy a belső jellemről beszél az egész, mégis van itt egy szó, ez a kozmeosz, amiből jön a kozmetika, tehát hogy a kozmetikálás, a szépítés, tehát hogy az szintén meghatározó kell legyen egy olyan embernél, aki másokra nézve utat akar mutatni, elöljáróként. Rábízottaként tekint, annak legyen egy Isten kezében lévő szépítő eszköz, amivel tudja szépíteni az életemet. Tehát nagyon érdekes ebbe úgy belegondolni, hogy itt nem arról van szó, hogy én kezembe veszem, és akkor én szépítem a magam imidzsét és brandjét, és próbálom úgy felépíteni, hogy eladhatóvá váljék, hanem az, hogy az Isten mennyire tud engem naponként kozmetikázni, szépíteni. Mennyire engedem, hogy Isten formáljon szebbé és szebbé engem naponként. Aztán nem borozó, nem verekedő, nem rutnyereségre vágyó, hanem szelíd, versengéstől mentes, nem pénzsóvárgó. Borozó, verekedő, nyerészkedő, hát az elég kemény kép ez arra nézve, hogy Timóteus megszólítja Pál, hogy aki püspökséget kíván, jót kíván, de ne legyen nyerészkedő, ne legyen borozó, ne legyen
ilyen

0: olyan, meg amolyan. Mert hogy volt, mert hogy Isten népe között ez kérdés. Én úgy ebbe gondolkodtam el, kedves testvérek, hogy ha valamire fel kell hívni a figyelmet, akkor azt jelenti, hogy az egy valóságos kérdés. Változott valamit a világ? Ilyenkor szembesülhetünk azzal, hogy mennyire nem változik. Ma nem kérdés, hogy mit kezdek a versengéssel, mit kezdek az emberi kapcsolatomban a nyerészkedéssel, versengéssel, pénzszeretetével. Szinte semmi nem változik, az ember ugyanolyan. De azt mondja, ne így legyen köztetek. Isten népe között valami egészen másnak kell megmutatkozzék. És valahol erre hív bennünket, és talán utolsó gondolatként két nagyon figyelmeztető felhívás. Ne legyen új ember, nehogy felfúvalkodjon az ördög kárhozatába essék, és szükséges, hogy jó bizonysága legyen a kívülvalóktól, hogy gyalázatba és az ördög törébe ne essék. Új ember és külső bizonyság. Azért, hogy az ördögnek a kísértésébe ne essék. Mire is hívja ez fel a figyelmet? Tehát annak a realitására, hogy aki elől van, az hamarébb éri a golyó. Aki elől van, és rábízottakra gondja van, az támadás alatt van. A támadás alatt pedig azt kell megérteni, meglátni, hogy milyen kísértései lehetnek az embernek. Ha új, tehát nemrég indult keresztényként fogalmazódik meg és indul el, azt mondja, nagyon könnyen felfúvalkodottá válik, hogy én képes vagyok rá, én alkalmassá lettem, hogy én. Vagy amikor nincsenek külső bizonyságok, amikor az ember egy önállításban másat képzel magáról, mit elgondolná. Itt ez a szó, ami szerepel, ez a mártyrion, ez nem csak az, hogy valakinek jó véleménye legyen, hanem ez a mártír szóból ered, hogy olyan hiteles bizonysága legyen az életének, hogy a külvilág azt mondja rá, hogy hát ez valóban az életét kockáztatja az ő istenéért, az ő hitéért. Hát azt gondolom, ilyen szempontból mai reggel ne a püspökre gondoljunk, hanem az elöljárókra, magadra és én rám. És ezeket tegyük le Isten kezébe, hogy az Isten kozmetikázhasson rajtunk. Hogy kívánatossá legyen, hogy kedvessé váljék ennek a világnak, hogy jó bizonysága legyen rólunk. Hát kívánom, hogy így legyen. Amen. Urunk, annyi mindenre mondja ki a törvényet, hogy ne kívánd. És van, amire azt mondod, Urunk, hogy aki kíván, jó dolgot kíván. Köszönjük, hogy rámutatsz arra, hogy lehetetlen a veled való kapcsolatban, valamilyen formában ne gyúlna fel a szívünkben annak a kívánsága, gondolata, érzése, hogy annyi mindennel elhalmozol, és szeretnék valamit visszaadni, valamit tenni, valamiben eszközöd lenni. Urunk, hadd könyörögünk ezért különösképpen, és gyülekezetünkben minden egyes gyermekedért, hogy hadd gyújjék ez a szív, hadd gyújjon az a láng, ami a te lángod, és hadd munkálkodva bennünk, hadd tegyen készé arra, hogy keressük azt, amiben eszközöd lehetünk. Hadd legyen kívánatos ennek a világnak az életünk, gyülekezetünk. Kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége áldjon és szentelje meg mindnyájunkat. Amen. Istentől megáldott békés napot kívánunk mindenkinek.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteltünket a Beregszászi Református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Tarackozi Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztora.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Тороцкозі Ференц, керівний пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorsztuk a csám! Spanyolország magabiztosan 3-0-ra legyőzte Ausztriát Los Angelesben, ezzel bejutott a nyolcaddöntőbe. A spanyolok már az első perctől kezdve uralták a mérkőzést. A 36. percben Mikel Oyarzabal higgadt befejezéssel megszerezte a vezetést. A fordulás után az osztrákok próbáltak nyomást gyakorolni, de a 66. percben Pedro Porro fejese eldöntötte a találkozót. A hajrában Oyarzabal újabb találata beállította 3-0-as végeredményt. Испания в пенал перемогла Австрию за хунком 3-0 в Лос-Анджелесі та вийшла до 1/8 фіналу чемпіонату світу. Іспанці з перших хвилин контролювали гру. На 36-й хвилині Мікель Оярсабаль відкрив рахунок. У другому таймі австрійці намагалися тиснути, але Оярсабаль оформив дубль і встановив остаточний рахунок 3-0. А másik mérkőzésen Horvátország vezetés szerzett, Portugália azonban Cristiano Ronaldo és Gonzalo Ramos góljaival fordított a hajrában. Így 2-1-re nyertek a legjobb 32 között. Torontóban, és a nyolcad döntőben Spanyolországgal találkoznak. Хорватія вийшла вперед, але Португалія завдяки голам Кріштіану Роналду та Гонсалу Рамоша в кінцівці матчу зробила камбек і перемогла з рахунком 2-1 у Торонто. В 1/8 фіналу португальці зіграють проти Іспанії. A világbajnokság ma este és szombat hajnali programja igazi stílus ütközeteket hoz. Óceániai, afrikai és dél-amerikai válogatottak harcolnak a legjobb 16 közé jutásért. Ma este 20 órától Ausztrália, Egyiptom két fegyelmezett fizikális csapat találkozik. Éjfélkor Argentina és a zöldfoki köztársaság csap össze. Hajnali 3:30-kor Kolumbia, Gána. A csoportját magabiztosan megnyerő Kolumbia támadó sora újabb erődemonstrációra készül. Gána fegyelmezett zárt játékával már bizonyította, hogy képes elvenni a területet a sztároktól. Сьогоднішня та суботня програма чемпіонату світу принесе справжнє зіткнення стилів. Збірні з Океанії, Африки та Південної Америки борються за вихід до 1/8 фіналу. Сьогодні о 21:00 Австралія-Єгипет. Зустрічаються дві дисципліновані фізично міцні команди. О 1:00 Аргентина-Кабо-Верде. О 4:30 ранку Колумбія-Гана. Атакувальна лінія Колумбії, яка впевнено виграла свою групу, готується до нової демонстрації сили. Гана своєю дисциплінованою закритою грою вже довела, що здатна позбавити зірок простору. A németek kapus legendája Manuel Neuer bejelentette, hogy befejezi szereplését a német válogatottban, miután a csapat búcsúzott a világbajnokságtól. Neuer összesen 128 mérkőzésen játszott a National Elfben, 123 gólt kapott és 50 alkalommal őrizte meg a kapuját érintetlenül. Lehende німецького футболу Manuel Neuer оголосив про завершення виступів за національну команду після того, як Німеччина вилетіла з чемпіонату світу. За кар'єру у збірні Neuer провів 128 матчів, у яких пропустив 123 голи та 50 разів залишив ворота сухими. A Formula 1-es brit nagydíja Silverstone-ban rendezik, ami a szezon 9. futama lesz. A hétvéges sprint formátumban zajlik, ma egyetlen edzés és sportidőmérő, szombaton a sprint és fő időmérő, vasárnap pedig a főfutam. George Russell osztrák győzelme után 40 pontra csökkentette hátrányát Andrea Kimi Antonellivel szemben. Silverstone komoly hatással lehet a Mercedes, a Ferrari, a McLaren és a Red Bull közti csatára, hiszen a sprint extra pontokat ad, miközben a csapatoknak alig marad idejük a beállításokra. Великої Британії пройде в Сільверстоні стане 9-м етапом сезону. Вікенд відбудеться у спринтерському форматі. Сьогодні одне тренування та спринт-кваліфікація. У суботу спринт і кваліфікація – головна гонка у неділю. Після перемоги Джорджа Рассела в Австрії його відставання від Кімі Антонеллі скоротилося до 40 очок. Сільверстон може суттєво вплинути на боротьбу між Мерседес, Феррарі, Макларен і Редбул, адже у спринті – додаткові очки, а часу на налаштування – мінімум. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Sajtis Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
3: Külön kiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Gogola István. Tartsanak velünk!
4: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі – Бірта Золтан та Гогола Іштван.
5: Köszönjük a rádió hallgatókat, 2026. július 3-a a pénteki adásunk szól, egészen 12 óráig derű szélapot kívánom mindenkinek. Sziasztok!
6: Jó reggelt kívánok mindenkinek, illetve szép napot, úgy néz ki, hogy az időjárás újra elkezd egy picit magához térni, és napsütéses időre várhatunk ma. Tegnap sok eső, aztán délután nem lett, de még mindig őrzi a levegő a frissességét, és ennek nagyon örülünk.
5: Meg a termek is érzik, ahogy őrzik, ahogy beértünk ma a stúdió,
6: abszolút,
5: gyakorlatilag
6: abszolút,
5: gigantikus hőség csapott át, mondom, hány fok van itt, 40, vagy szellőztessünk
6: ki. Igen, kénytelenek vagyunk ajtót, ablakot nyitni, hogy a friss levegőből mi is kapjunk.
5: Hát ilyen hőakuként üzemel, abszolút, megtartjuk a meleget.
6: Télen is jó lenne alkalmazni.
5: Igen, nem tudom ki hova készül a hétvégén, hát ugye itt a hétvége legalább két szabad napot jelent sokak számára, hát vannak, akik a kertbe készülnek, vannak, akik kikészülnek az iskola hiány miatt, illetve valakik pedig, hogyha nem tudják, hova készülnek, akkor ajánljuk figyelmetekbe a Szinyevíri Nemzeti Parkot, mert hölgyeim és uraim, új attrakcióval várják az érdeklődéseket, az érdeklődőket elképesztően.
6: Tevék érkeztek a Szinyevíri Nemzeti Parkba. Tevék, 6 darab teve.
5: Nem is olyan rég arról beszámoltunk, talán hétfőn, hogy Ardó irányában 2 darab lovacskát láttunk, nem tevegelni, lovagoltak.
6: Ők még abszolút.
5: Ha most a Szinyevíri irányába vették volna a kanyart, akkor elhiszem, hogy oda mentek megnézni a tevékkel való találkozást, viszont hát nem tudom, hogyan jövünk ahhoz, hogy tevékkel tevegelhessünk Szinyevíren, de hát turisztikai látványosság, tessék, éljünk vele.
6: Hát igen, eddig a medvéket szoktuk meg azon a környéken, esetleg a pisztrángokat, aztán legújabb korban mondjuk azt, hogy a medvepark, mint olyan. Aztán ugye el tudom képzelni, hogy február 2-án felébrednek a medvék, az ott teve. És hogy került ide?
5: Visszafekszik. Jó, akkor én még alszom elég álmosnak, tudom, mint a képzeltelőm elvennek is.
6: Tehát, hogy jársz a fenyvesekbe, és egyszer csak szembenézel egy tevével, aztán még egyel, meg a következővel. Tehát olyan abszurdnak tűnik az egész. Hát ha tevék, akkor valahon a sivatagoknak a karavánjaként, a karavánban való hajóként szoktuk meg, hogy mindent kibír, mindent elvisel, szembe megy a homokviharral. Most nem tudom, hogy akik ide telepítették, vagy hozták, azok arra gondoltak, hogy elindult itt egyfajta sivatagosodás, és emiatt kezdjük meg szokni az új látványt, és majd...
5: Innováljunk.
6: Abszolút. Igen, tehát új szocializáció indult be.
5: Kéne valami szárazságtűrő növény, az már pipa, kéne valami szárazságtűrő állat, akkor hozzunk be tevéket, legyen ez az új innovációnk. Hát lehetséges, hogy van benne valami. Azt mondják egyrészt, hogy nagyon szeretik a tűlevelű erdőket, mint hogy fogyasztás szempontjából.
6: Mindent megrág.
5: Ugye ebből a szempontból érdekes, hogy szerintem egy káposztának jobban örülne, de mivel káposzta nincs a hegyekben, ezért inkább maradunk a tűlevelű ágaknál, és ugye mondták, hogy egyébként még a akácgajakat is meg tudja teljesen, bár ekkora hatalmas tüskék vannak rajta. Hát azért, mert nem talál, nem tudom, répát a sivatagban, azért teszik ilyen furcsa dolgokat, mert nem tehet mást.
6: Így van, elég nagyra tudnak nőni, 2,5 méter magasságot is elérheti az ő testmagasságuk, illetve a testtömegük sem, 400 és 700 kg köré becsülik a tömegüket. Egyébként Európából érkeztek, különböző állatkertekből sikerült behozni őket, hát nem sok érkezett így az utóbbi 30 évben Ukrajnában tevéből, de most minden esetre Szinyevíren tényleg ott vannak.
5: Ugye elmegy a turista látványosságokat keresni, ugye rengeteg víz van a Szinyevér vonzás körzetében, a sipott vizes, és előtte van, azért lehet szép vizes tájakat látni, és amikor nagyon melegnek érzi magát, akkor ilyen délibáb jelleggel ugye a Szinyevíri Nemzeti Park kis kerítésén megjelenik egy puputeve. Mármint, hogy hú, de melegen van, nézzek, ha tényleg most már puputevék kell, ez már a szavanda.
6: Illúzió,
5: mindenképpen érdekessége a dolgoknak. Hát én el fogok menni, meg fogom nézni, ha lesz a lehetőségem. Egyébként
6: Vagy pedig, hogyha megérkezik a turista, azt mondja, hogy hú, de eltévedtem. Most úgy jártam, mint Kolumbusz, hogy elindultam hajókázni, úgy volt, hogy Indiába érkezem meg, kiderült, hogy Amerikába. Most valaki elindul, hogy megnézzük a Szinyevíri tavat, hú, de túllőttem, most már valahol a sivatag környékén járok.
5: Legalább szeretnék valami trópusi helyre menni, valami puputevékre vágyom, ülj be a kocsiba 100 km színjevétől, 170 mondjuk inkább lehet.
6: Mondjuk még a trópusi pálmák még nincsenek meg, de a fenyőerdő is szép, szép zöld.
5: Egyébként érdekessége a puputevéknek, hogy 100 liter vizet tudnak 15 perc alatt felszippantani, ha szükségük van rá, és ugye szoktuk mondani, hogy a pupuk a pupjukban tárolják ezt a vizet, ez egy tévedés, a pupjukban egyébként zsír van, és a zsírból táplálkoznak hosszú utakon keresztül, hogy éppen erre van szükség, és valóban egyfajta ilyen tartály, de nem a víznek, hanem kimondottan a zsír van benne, és emiatt tudnak ebből hosszú távon energiát felszívni.
6: Igen, mert hogy a zsírnek az elégetése az gyakorlatilag vízképződése jár. Biológiai ismereteim, hogyha nem csalnak, akkor 1 gram zsír elégetése 1,1 gram víz termelését eredményezi, úgyhogy ha úgy van, hogy van ott a tartalékban neki 30-40 kg-nyi zsír, akkor az 30-40 liternyi víznek felel meg.
5: Ugye szokták mondani, hogy egy pupu vagy két pupu, nem mindegy, ugye kétfajta főfajtájuk van, van az egy pupu teve, ezt úgy hívják szakszerűen, hogy dromedár.
6: Abszolút.
5: És a két pupu teve, ez pedig bakteriánus tevének hívják, egyik Észak-Afrikában és Ázsiában, a többi pedig belső Ázsiában honos, úgyhogy ezek talán mindegy, ezek a két pupu tevék, ha jól láttam a fotókon.
6: Így van, és sokkal szelidebbnek néznek ki egyébként, mint a medvék.
5: Ja, attól tényleg szelidebb. Ugye a homokviharban éleződtek, vagy edződtek ezek a puputevék, és érdekessége, hogy gyakorlatilag olyan szempillával rendelkeznek, amely homokvihar esetén, ez is dupla, homokvihar esetén teljesen megvédi a szemüket a homoktól, sőt az orrlyukaikat is így kell elképzelni, hogy ha akarják, akkor be tudják teljes egészében zárni azt, hogy ne menjen bele a homokvihar esetén a homok. Hát kérem szépen, azért fel vannak készülve a homokra, illetve még a lábuk is nagyon érdekesen kis párnákat kell elképzelnünk a talpuk. És amiatt tudnak viszonylag elég jól a forró sivatagi homokban nem elsüllyedve közlekedni. Hát ezek a kis párnák, mint a Kárpátok bércei, mennyire lesznek majd segítségükre, ezt még nem tudom, de lehet, hogy majd patkót kapnak, mint a lovak.
6: Hát vagy, hogyha messzire nem fognak elbarangolni, akkor azt fogják mondani, hogy teljesen a komfortzónán belül mozgunk. Nem kell nekünk Afrika, jó nekünk itt Európa közepén. A színevérító vizet ad, zöld van, mi kell még?
5: Egyébként érdemes meglátogatni mindenképpen ezt a látványosság szempontjából is tényleg innovatív közösséget, mert ugye rengeteg minden másra is találkozhatok a Színyevér Nemzeti Parkban, viszont ha tevegelni akart, akkor tényleg oda kell menni, mert más itt vidékünkön ilyen szolgáltatás nincsen. Azért a tevegelésről térjünk át kicsit a rollerezésre, mert éppen a mai nap folyamán láttunk egy nagyon sajnos drasztikus videót arról, hogy azért ez a roller téma egyre veszélyesebb és egyre veszélyesebb. Éppen ma reggel láttam egy kedves hölgyet, aki bukósisok nélkül egy kiskerekű rollerrel száguldott Beregszász és mondjuk Jánosi kellős közepete.
6: Nagyon izgalmas. Gyerek nélkül?
5: Ja, gyerek nélkül
6: egyelőre. Én tegnap gyerekkel láttam. Nem ezen az útszakaszon, de hasonló módon. Ott az apuka volt elég bátor, és hát gondolta, hogy a gyermekével A pontból B pontba a rollerrel.
5: Egyszer el kell vinni, akkor el kell vinni.
6: Így van, mondjuk én a topánt nem feltétlenül javaslom.
5: Az még jobb, hát hogyha már úgy, akkor legyen kövér.
6: Hát így van, tehát nyáron 32 fokban lehetséges, hogy az ember talpa is izzad, nem tudom, hogy a fékek meg a reakcióidő az ilyenkor mennyire tud megnyúlani. Hát gyerekkel elég veszélyesnek tűnt.
5: A rolleres balesetek száma jelentősen megnől, és a nyári időszakban drasztikus számokat tudunk. Mondok egy magyarországi statisztikát, július hónapban 97 rolleres baleset volt, az egyébként az igazán veszélyesnek tartott motorkerékpár balesetek, ez csak néhányal előzte meg, 104 eset volt magyarországi statisztikát, ha tudunk, az összesen 7 esettel több, gyakorlatilag majdnem olyan veszélyes, mint a motorosok, bár a motorosok minden esetben fel vannak szerelve védőeszköz, és a rollert nem tartjuk veszélyesnek, ebből kifejezően nincsenek ezek az eszközök rajta, sem a gyerekeken, sem a felnőtteken. Ha az eloszlást akarjuk, akkor az országos mentőszolgált adatai szerint 745 felnőtt és 449, közel 500 gyermek sérült meg csak ebben az évben, és az elmúlt 2 hónapban a jelentős százaléka, mert ahogy kitavaszolik és megjön a nyár, akkor indulnak meg a dolgok.
6: Igen, ez most tényleg valóban érdekes kérdés lesz majd ősszel, illetve télen, hogy akkor mennyire lehet lesz majd rollereket elővenni. de valóban nagyon gyorsak, nagyon veszélyesek, és tényleg elgondolkodtató az, hogy a motorosok egyébként védik magukat. Tehát motorra úgy ülsz fel, valószínűleg még a menetszéllel is számolsz, hogy ez egy picikét azért hűvösebb lesz, bukós isak mindenképpen kell, mert hogy a fogad meg a szemedből az arra repülő muslicákat nem tudod kiszűrni, mint a tevék a homokszemeket.
5: Ja,
6: de valóban a gyorsaság, illetve hát a merészség, hogy hát ez csak egy roller, és az ember mintha elaltatná magát, hogy picit gyorsabban gurul, de kicsi a kereke, de tényleg ezek az ilyen kontrasztos szabálybetartások, hogy most már látok Beregszázba azért bukós isakkal közlekedő rollerest, Topánba továbbra is, tehát hogy próbálod összerakni, hogy ebben mi lehetett volna a szerzőnek a célja, hogy felül már védem magam, de alul nem, és valóban az a felvétel, amit ma reggel láttunk Szabolcs megyéből, döbbenet, ahogy, tehát lehet vele egy kerekűzni, igen, tehát remélem, hogy ebben azért sok újat nem árultam el, vagy nem éppen arra biztatom a kedves hallgatókat, hogy nézzük már meg, hogy vajon a beregszászi rollerek azok tudnak-e egy kerékkel menni. Aztán nagyon gyorsan besuhan még kettő a felvételre, az egyik nagyon csúnyán felbukik, mint ahogy Vin Dieselék a Tokyo Driftben, hogy hát egyszer csak megcsúszott a hátsó kerék, és nem tudta megtartani az egyensúlyt, de az többenet, hogy másodperceken keresztül az ember ott aztán nem mozog. Ki is van takarva, tehát hogy valami elég komoly sérülészetetett össze, hogy nem mozog.
5: Elindul a gyerek reggel játszani a haverekkel, és örülsz annak, hogy nem a telefonján csücsül, hanem valamerre el mozogni. A mozgásból pedig egy életveszélyes, drasztikus sérülés lesz egy pillanat alatt. Ami fontos, hogy egyébként a legtöbb kórházi adat szerint a kutatások is azt mondják, hogy a sérülések többsége fejet és arcot érinti, és ez nem kicsit, nem amikor a gördeszkán leesel, és aztán kicsit sérted a bőröd, és aztán ilyen szokták mondani, hogy sebes vagy, heges vagy, hát amikor egy rollerrel buksz 50-nel vagy 40-nel, ott igazán komoly műtéti beavatkozásokra van szükség, pont a fej és az arc szempontjából.
6: Én biciklit használok, és szerintem a biciklinek az egyik nagy ereje, hogy annyival tudsz menni, amennyivel bírsz tekerni. Tehát, hogy valahol az erődet megpróbálod felmérni.
5: Ez jó gondot, igen, ezt most összeraktam magamban, de székes volt, de tetszett, igen.
6: Oké, jó. Okay, de hogy
5: hát nem tudsz órákon keresztül 70-ne
6: brindázni, nem, egyszerűen nem. Beregre mentem ki biciklivel, és hát van alkalmazás, ami mutatja, hogy éppen hol és mennyivel tudtam tekerni. Hát lefele a dombról tudok menni 42-vel, felfele már nagyon nem. Tehát a rollernek meg volt szerintem 30 évvel ezelőtt az a varázsa, hogy egyik talpad rajta volt, a másikkal hajtottad, gurultál egy dalabig, aztán valahogy ilyen egészséges egyensúly alakult ki a sebesség, meg a testtömeg, meg a roller, hát vagy az aszfalt, illetve a kockakőnek a felülete között, de a mostani nincs erre tekintettel, és hát a beregszászi útfelújításoknál egyre inkább látom azt, hogy mivel az úton annyira nem tud közlekedni, főleg, hogyha gyermek, akkor a járdán próbálja meg ugyanezt a szlalomozást, mondjuk 30 km/h sebességgel. Ritkán látok gyalogost, akit úgy ki kellene kerülni, még futva sem tudja ezt a sebességet elérni. Na a rolleres, az tud ilyen szempontból veszélyes lenni.
5: 100 éves legalább a roller, mint fogalom, először fából készítették, úgyhogy voltak
6: az igazi,
5: voltak
6: az ős idők.
5: Igazi, mi is vágytunk gyerekkorunkban a roller, az lábbal lehetett hajtani, szerintem a csúcssebessége 15 lehetett, hát hogyha sikerült, nem elvágni.
6: Lépés per másodperc,
5: igen, úgyhogy ez egy ilyen időszak volt. Na, egy-két technikai információ Beregszászban. Ha rendőrebb esettel találkoztak, mindenképpen jelentsetek számunkra a határinformációkat, és küldjétek el a hétvége folyamán, és nagyon nagy határon lévő sorokkal lehet kalkulálni. Külön köszönjük, ha ezeket megosztjátok velünk. Van villany, bár tenne a Beregszász központi szakasz előtt a Csigaszukban sem volt villany, de ez nem a tervezett óránkéti lekapcsolások miatt volt, hanem teljesen más okból. A mai napra az Kárpát Oblenergo nem posztolt villany lekapcsolási hálótáblázatot, ami azt jelenti, hogy nem kell emiatt félnünk, viszont a spórlásra mindenképpen gondoljunk, próbáljunk hagyni másoknak is villanyt, ha lehet ezt így furcsán fogalmazni meg. Aztán Beregszász központjában zajlanak. Tegnap nagyon erősen a központi jelző lámpánál a Vodakanál Kárpátis munkatársai, hát nagyon szép munkát végeztek, egy óriási aknát telepítettek újra, úgyhogy lementek a gyökerekig, és aztán próbálták újraépíteni, hogy külön köszönjük ezt a elég ütős és tevékeny munkát. Ma viszont pedig folytatódnak a munkálatok, kaparják az aszfaltot a zenéskola vonzás körzetében, és azt látom, hogy az első balold, a szembejövő, az a baloldali sávban történnek meg a kaparások, és a jobb oldali sávban a kátyukat pedig ilyen behányták ezzel a ramattyal. Most remélem nem hosszú távon hagyták ott, hanem csak azért, míg az egy-két nap, míg itt vagyunk, addig ne kell legyen kerülgetni. Remélem csak erről van szó.
6: Reméljük tényleg, hogy idéglenes, és utána majd oda is kerül valamikor végleges aszfalt. Az viszont biztató, hogy elég széles az az út, amit, és az a szakasz, amit felmartak. Reménység szerint lehet lesz majd zöggenőmentesen közlekedni ott is.
5: Örömmel veszük a megírtak a technikai információkat, bármerre jártok, és ne felejtsétek el, hogy a mai nap folyamán 11 óraig kezdett el egy újabb évzáró ünnepség zajlik a beregszászi római katolikus templomban.
6: Méghozzá a Felsőfokú Szakképzési Intézet, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátai Magyar Egyetem Intézetének a diákjai 4 éves munkájuk után megérdemelt diplomájukat veszik át.
5: Nézzük is a mai témáinkat. Az első óránkban szeretnénk Margitics Jánossal, beregszászi református gyülekezet lelkipásztorával beszélgetni élő adásunkban. Fiatalok táboroztak, és éppen véget is ért a heti táboruk, így vele beszélgetünk majd a beregszászi református gyülekezet ifi programjáról. Illetve a második óránkban a Nagydobrony kistérséget szeretnénk kicsit körbejárni, milyen aktuális témák zajlanak a kistérség életében. Nagy Ferenc, a Nagydobrony kistérség polgármesterét szeretnénk adásba kapcsolni.
6: Szóhagynyisnyi Hosszínásai Peredácsi, János Márhitics, Pásztor Berehívszkai Reformátszkai Hromádei, tá Ferenc Nagy, holová Velikodobronyszkai Hromádei.
5: Érdemes mindenképpen velünk tartani a különkedés péntekedés, a zene után, reklám után újra itt vagyunk.

0: szerelések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel, minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszki, tető és építőanyag kereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszki, tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилинку.

0: вірою в серці. Радіо Пульс ФМ.
1: Köszöntjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a különkedes pénteki adása, és ahogy ígértük, egy újabb vendéggel folytatjuk műsorunkat.
2: Stúdión kerekasztalánál köszöntjük Margitics Jánost, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkipásztorát. Сьогодні з нами у студії János Margitics, pásztor Berehívszkai Reformátszkai Hromádei. Köszönjük, hogy elfogadtad meghívásunkat, áldás békességet!
3: Áldás békességet, sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat.
1: Izgalmasan zajlanak a hetek a Beregszászi Református Gyülekezetben. A gyermekhétről számoltunk be nem is olyan rég, és most már éppen tegnap ért véget a ifis tábor, amely rengeteg beregszászi fiatal számára egyfajta nyári feltöltődés. Tehát lehet, hogy nyár fénypontjaként töltötte a napokat, és a kukjai, hát mondhatnánk, hogy táborozó helyszín, amit a Beregszászi Református Gyülekezet az elmúlt években hát kiépített egyfajta közösségi térre. Kezdjük talán ezzel, mit kell tudni erről a helyszínről, mi is ez, egyre több program szerveződik ide.
3: Igen, ez egy régen kezdődött folyamat, amit a Beregszászi Gyülekezet vállalt magára, hogy felfuttatja. Egy olyan koncepció volt, hogy közel a város gazdag lehetőségeihez, de azért mégis a vadregényes távol látszatát keltő helyen, itt Kukján kialakítottunk egy kemping sátorozó helyet. Egy régi házikó és a mellette lévő üres telek összessége jelenti most ezt. Viszont annak ellenére, hogy nem végtelen négyzetméterekről beszélünk, egy perc sétára van egy erdő, és itt a Beregszász közeli dombvidéket bármilyen irányból meg lehet közelíteni. Nagyon jó infrastruktúra van kialakítva, számos lehetőséggel, mint a kinti zuhany, amit a nap melege biztosít megfelelő hőmérsékletűre, a hölgyek számára, a lányok számára.

0: egy benti mosdó, egy élemhely, ami azért a modern körülmények komfortját megteremti. És hát nem utolsó sorban egy olyan táborhelyünk ez nekünk, ahol minden éven nagyon nagy lelki muníciót halmozunk fel, mert nyár elteltével a tanév szürke és hamar sötétülő hónapjaiba azért a kukjai tábor az mindig ott van az emlékezetünkbe. Úgyhogy ezt nem az én fejemben ez kevésbé az infrastruktúra, mint egy ilyen lelki töltőhely.
1: Békesziget.
0: Békeszigete nagyon, és van egy olyan extrája a teleknek, amit igazából megvásárolni sem lehet, a kaputól 3 méterre nincs térerő.
1: igen.
0: Telefonálni szükség esetén a kapuba kimenve lehet, a kaputól 3 méterre beljebb pedig teljesen mobil internettől kezdve minden másik megszűnik, és a digitális detox így nagyon jó megvalósul.
1: Az Istenre figyelés egyik fontos eszköze a digitális detox. Ez egy
0: igen, ez egy
1: jó kapcsolódás.
0: Ez egy nagyon, nagyon hasznos valami, azon túl meg a fiatalok is egy kicsit jobban tudják nélkülözni ott a természet lágyölén az okos eszközeiket, mert azokból van bőven.
1: Amikor gyermeksírás hallunk a templomban, akkor mindig az a gondolat jut eszembe, hogy ha őket nem halljuk a templomban sírni, akkor a következő 50-60 évben üresek lesznek a templomok. És a következő terület, amikor az ifjúsági munkára gondolunk, ha ők nincsenek, akkor előbb-utóbb üresek lesznek a templomaink. A Beregszászi Református Gyülekezetben az ifjúseket látva nagyon erős közösség van, akik közösségben vannak, és akik alkotnak és szolgálnak is együtt. Mit kell a Beregszászi ifjúsekről tudnunk?
0: Hát igen, mi az Úr csodája mindegyik, mert a konfirmációs oktatás 3 esztendejében, meg a hitoktatás azt megelőző esztendeiben, meg a vasárnapi iskolák és a különböző gyerekhetek és minden más alkalomsorozatban nagyon sok fiatal talál magának egy helyet, ahol úgy érzi, hogy a időről-időről lehorgonyozhat, kiköthet, megbékélhet egy kicsit, és nekünk nagyon nagy öröm, hogy ez a gyülekezetünkben valósul meg, tehát ez nekik egy olyan helyé válik, ahova szívesen eljönnek, és azt hiszem az ifjúsági lelkészi munkám egyik legnagyobb kitüntetése, amikor látom őket vasárnap Isten tiszteleten, vagy látom őket szolgálni, látom őket halálosan komolyan venni a saját maguk feladatát, látom őket abban, hogy azt mondom, hogy gyülekező és mindenféle egyéb ráhatás nélkül ott vannak már is mellettem. Ezek óriási dolgok, és én azt gondolom, hogy a gyülekezetünk jövője belőlük nő, de a jelene pedig velük színesedik meg. És enélkül a szín nélkül nagyon nehéz optimistán látni azt, ami ránk vár. Úgyhogy ebben teljesen egyet tudok érteni, hogy jövőben mutatóan nagy áldás a jelenünkben, hogy velünk vannak a fiatalok. És nagyon sok projektet visznek most a 26-os évben, azt tűzték ki célul, ezt az ifisek, hogy havonta egy alkalom, ami nem a rendszeres, nem a menetrend szerinti, hanem valami olyan extra, mint ifi kafé, dicsőítőest, konfirmandus hétvége, tábor, vagy bármi más, palettát is nagyon nehéz felsorolni, mert nagyon sok ötletük van, és emellé az ötlet mellé oda is állnak, tehát nem úgy van, hogy a végén egy embernek kell bezárni az ajtót, lekapcsolni a villanyt, hanem szépen csak a kulcsot az alkalom végén megkapjuk, hogy minden kész, és mehetünk haza. Úgyhogy ezek ilyen hihetetlennek tűnő dolgok, és azt hiszem, hogy sok lelkész cserélne velem, és én meg nem cserélnék velük.
1: A szolgálat az fontos része egy közösségnek, és a Beregszászi református ifjúsaink azok a szolgálatkészek.
0: Nagyon, nagyon. Olyannyira, hogy erre a nyárra már számokba öntöttük azt a tervünket, hogy hány fiatalt kívánunk elérni. 500 fiatalt szeretnénk azzal a programunkkal megszólítani, hogy add tovább az áldást. Nagyon sok minden szépet és jót kaptunk az egymás közössége által az elmúlt években, és ezen a nyáron ezt a rövidke kis mondatot tűztük magunk elé, hogy ebből hadd jusson mindenfelé, ahova csak el tudunk érni. Ennek a vállalásnak nyilván az egyik része a táboraink voltak, a konfirmandus, meg az ifis, és a másik ilyen nagy vállalásunk, amit nagyon nagy szeretettel készítünk elő, az pedig a villámtöltés ifjúsági találkozó lesz, ahova nagyon, nagyon sok fiatalt szeretnénk megszólítani. Hát és hogyha Isten kegyelmes, akkor el is fognak majd jönni. Ezt a régi Varroda épületében már az előző villámtöltés kapcsán is ott voltunk, ott gyűltünk össze. Az is egy fergeteges alkalom volt. Ott például olyan dolgok történtek, hogy egyszerre hallgatta majdnem több mint 400 ember az Isten igéjét, és volt egy olyan 2-3 óra, amikor majdnem ugyanennyi ember játszott egyszerre, úgyhogy a beregszász ifisek vezették azt a programot. Szóval ilyen szempontból ez az ad tovább az áldás, lehet, hogy csak egy felismerés, nem pedig egy vívmány részünkről, hogy akkor most már így kell lenni, hanem talán ebben tudnánk mi a legjobban kifejezni a hálánkat egymásért.
1: Ifi Café és egyéb szolgálati területek.
0: Az Ifi Caféval az a nem titkolt célunk, hogy a havi egy, vagy ha egy ilyen kicsit ünnepelőbbre fordul a dolog, akkor például adventbe, ott majdnem minden advent vasárnapján igyekszünk ott lenni. Tehát avval az volt a célunk, hogy egy teret hozzunk létre, ahol Isten tisztelet után még együtt lehet a gyülekezet. Ugye az Isten tiszteletnek a helye nem a legjobb a megbeszélésre, mert hát csak zavar, hogy a lelkész is mondja, és az Ifi Café lenne az, ahol lehetne még erről tovább gondolkodni, meg egy kicsit együtt lenni, mert ha nagyon a szívünkre tesszük a kezünket, akkor csak sietünk jóformán mostanában a főműsor időben, csak sietünk, és ezek a megállók nagyon kellenek, amikor együtt tudunk lenni, és én újra és újra meghatódok rajta, hogy ezt az Ifi közössége bevállalja és csinálja, tehát ezt nem lehet fizetéssel létrehozni, vagy ilyen rázudított anyagi eszközökkel, ez minden önkéntesen történik. Az előtte való muffinsütés, szombat este, a haboknak az előkészítése, a bevásárlás, a poharak és társai, és mindig igyekeznek egy jótékony célt is találni a bevétel számára, tehát az, nyilván az önfenntartás az megvalósul, és azon túl az ifisek azok mindig egy olyan célt tűznek ki, mint például a Sámuel Alapítvány, ahol szintén nagyon csodálatos és Istentől jövő dolgok történnek.
1: Egyéb területek?
0: Olyan sok területünk van, amiben részt veszünk, hogy nehéz is felsorolni, a teljesség igénye nélkül diakóniában nagyon erősen helytállnak a fiataljánk. Például, ha visszaemlékszünk, most ebben a hőségben nem olyan könnyű, de eléggé havas telünk volt.
1: A téli hulkotrás és favágás az
0: izgalmas dolog. Igen, az még fotodokumentációban is megjelenik például a gyülekezet oldalán. Hát az is nekem nagyon megrendítő volt, hogy a lelkész kollégám kiírta, hogy itt az idő lehet jönni, és hármasával, négyesével összeverődve húzták be a havon a zsák fákat, lapátolták el az útról a havat, meg még két kedves mosolyt is tudtak egy-egy szépkorú vagy rászoruló testvérnek nyújtani, és hát mi ez, ha nem szép és csodálatos. Nem tudom azt mondani, hogy ez mind egy ilyen nagyon jó szervezet, nagyon jó struktúrált emberi valami, de azt tudom mondani, hogy ahol a szükség megjelenik, ott a Szentlélek valakinek megadja, hogy össze tudja kapcsolni a segítő szándékot a segítségre szorulóval. És nálunk ez nagyon szépen történik, és hát ezért is nagyon hálásak vagyunk.
1: Kevés percünk marad, de mindenképpen meg szeretném kérdezni, hogy mit ad meglátása szerint ez a fiataloknak ez a közösség? Az, hogy Isten mellett tölthetik a legfontosabb fiatal éveiket.
0: Hát erről sokat beszélek nekik, és nem mindig tetszik nekik, amit hallanak, de az én egyik nagy lelki munkatársam, akivel együtt szolgáltunk, egyszer azt mondta, hogy a show nem a show tartóba való. És az Ifi közösség az egy kis idő, ameddig a show a show tartóban van, és aztán majd eljön az idő, mikor az Úr kiszórja a showt a maga helyére, hogy ízet hozzon oda, ahol arra szükség van, és hát én speciálisan, de úgy látom, hogy sokan mások is arra készülnek ebben az ifis közösségben, meg arra kapunk egy ilyen nagyon jó gyakorlatot, hogyha eljön a mi időnk, akkor mindenki maga körül gyűjtsön majd ilyen kis csoportokat, akikkel együtt folytatja tovább a szolgálatot, meg ilyen melléktermékként az örök életre szóló barátságok, emlékek, sztorik, olyan élmények és tapasztalatok, amikre igazából semmilyen körülmények között nem tud szert tenni az ember, akár már csak a sátorozós természetben eltöltött pillanatoktól kezdve, a közös projektekig, amiket megszervezünk. Egy ifjúsunk, ha itt van velünk aktívan, akkor egy közösségszervezői szakra, ha beiratkozik, akkor lehet, hogy fog ott olyan dolgokat látni, amiket ő már kipróbált, amikben ő részt vett, amikben ő nagyon aktívan szerepet vállalt, és egy társadalom számára, egy városközösség, egy gyülekezetközösség, egy család számára. Ez egy nagyon nagy erőforrás, mikor valaki egy problémát, egy megoldással a lehető legrövidebb úton össze tud kapcsolni, és ha elakad, akkor tud benne segítséget kérni. Ezek mind-mind olyan ránk ragadt tudások az Isten gazdag áldásai mellett, meg a közösség ajándékai mellett, amik óriási módon meghatározzák a jövőt. Tehát nagyon gazdag tudással és élményekkel gazdagodik, aki itt van ebbe az ifis közösségbe.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta felkérésünket, sok erőt és áldást kívánok az életére, munkájukra, a közösségükre.
0: Én is köszönöm, további szép napot.
1: Az elmúlt percekben Margiti Csános, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkipásztora volt meghívott vendégünk. 10:51 perc van.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: А Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
6: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
7: А кенєр і шавіз – о мінденнапок еленгетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
8: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою скоринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066 680 76 77. Адрес місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
9: Nyár, napsütés, finom ételek, vakáció! A Beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint 1

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Девяносто два и один FM. Классное радио. В дорогу.
2: Tisztelt rádió hallgatóink, lassan kerekítenünk kell az első óránkat, külön köszönjük, hogyha velünk tartotok a mai pénteki különkedés műsorában. A következő órában kapcsolással, illetve egy-két turisztikai látványossággal itt Kárpátalján című rovatunkkal folytatjuk, érdemes mindenképpen velünk tartani.
3: Beregszázban melegszik a levegő, jelenleg 25 fokot mutatnak a hőmérők. Hírek következnek, hírek után várunk mindenkit.
4: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
5: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
6: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 3-án pénteken. Híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
7: Радіослухачам вітання. Сьогодні 3 липня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
6: Két hegyi mentőakció zajlik a romániai máramarosi havasokban 4 ukrán állampolgár felkutatására, akik a 112-es segélyhívó számon kértek segítséget. A mentési munkálatokat a rossz időjárás miatt elrendelt vörös riasztás mellett végzik. A román hegyi mentők tájékoztatása szerint 2 ukrán állampolgár arról számolt be, hogy nem tudnak önállóan tovább haladni. Felkutatásukra és kimentésükre több hegyi mentőcsapatot vezényeltek ki. Ezzel párhuzamosan egy másik mentőakció is folyamatban van a Popiván hegy térségében, ahol további 2 ukrán állampolgár tartózkodik.
7: У горах Марамурешу в Румунії тривають 2 пошуково-рятувальні операції з пошуку 4 громадян України, які звернулися по допомогу за номером 112. Роботи проводяться в умовах оголошеного червоного рівня небезпеки через негоду. За інформацією румунських рятувальників, 2 українців повідомили, що не можуть самостійно пересуватися. Для їхнього пошуку та евакуації залучили кілька команд гірських рятувальників. Окремо триває операція в районі вершини Піп-Іван, де перебувають ще 2 громадян України, пише mukacsivo.net.
6: Kárpátalján mindössze 2 hivatalosan kijelölt és biztonságos fürdőhely várja a pihenni vágyókat, jelentette be sajtótájékoztatón Mihajló Mosztovi, a DSNS kárpátaljai kirendeltségének polgári védelmi és megelőzési osztályának helyettes vezetője. A biztonságos fürdőzésre kijelölt helyek a Fekete-hegyi tó Nagyszőlős közelében, valamint a Dédai tó Beregszász mellett. A megye többi természetes fürdőhelye potenciálisan veszélyesnek számít. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy kizárólag kijelölt, biztonságos fürdőhelyeken fürödjenek, mivel a halálos vízi balesetek többsége olyan helyeken történik, ahol nincs kiépített strand és vízimentő szolgálat, közölte a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás.
7: На території Закарпаття органи місцевого самоврядування визначили тільки 2 безпечні місця відпочинку на воді. Це озеро Чорна Гора неподалік Виноградова та озеро Дида, що поблизу Берегова. Інші ж локації є потенційно небезпечними. Про це повідомив на брифінгу заступник начальника управління цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС Закарпаття Михайло Мостовий. Рятувальники наголошують, що для купання необхідно обирати лише безпечні місця, адже найчастіше трагічні випадки трапляються саме в необлаштованих місцях. Цях відпочинку, де немає рятувальних постів. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
6: Az ukrán kormány egy hónappal meghosszabbította a téli támogatás program keretében folyósított összegek felhasználási határidejét. A kedvezményezettek így 2026. július 31-éig költhetik el a támogatást, a fel nem használt pénz, ezt követően visszakerül az állami költségvetésbe. Az eredeti szabályozás szerint a támogatásokat június 30-áig lehetett volna felhasználni, az új döntés értelmében azonban a határidő július 31-re módosult. A kormány ezúttal azt is meghatározta, hogyan történik a fel nem használt összegek visszautalása. Az arra felhatalmazott bankoknak 3 munkanapon belül kell visszautalniuk a megmaradt pénzt, ahhoz az elszámoló bankhoz, amelyen keresztül az állami támogatás kifizetése történt, közölte a kiszó.net.
7: Уряд України на місяць продовжив термін використання коштів, виплачених у межах програми «Зимова підтримка». Тепер отримувачі можуть використати допомогу до 31 липня 2026 року. Невикористані після цієї дати кошти буде повернуто до державного бюджету. Раніше використати виплати можна було лише до 30 червня, однак новим рішенням уряду кінцевий термін перенесли до кінця липня. Також уряд визначив порядок повернення невикористаних коштів. Уповноважені банки повинні протягом 3 робочих днів перерахувати залишки коштів до розрахункового банку, через який здійснювалася виплата державної допомоги. Про це пише kiso.net.
6: Спанyolországban júniusban több mint 1000 ember veszthette életét a kivételes hőséggel összefüggésben, közölte statisztikai becslését a harmadik Károly Egészségügyi Intézet szerdán. A spanyol meteorológiai szolgálat szerint a dél-európai ország az elmúlt 65 év második legforróbb júniusát tudhatja maga mögött. A hőmérséklet 26 egymást követő napon maradt az évszakra jellemző átlag felett. A hónap legmagasabb hőmérsékletét 45,1 Celsius fokot az andalúziai Andújarban mérték. Spanyolországban 1975 óta 12 hőhullám fordult elő júniusban, ebből 6 2015 óta.
7: Понад тисяча людей могла померти в Іспанії через аномальну спеку в червні. Про це в середу повідомив Інститут охорони здоров'я імені Карла III, оприлюднивши статистичну оцінку. За даними Іспанської державної метеорологічної служби, країна пережила другий найспекотніший червень за останні 65 років. Протягом 26 днів поспіль температура повітря перевищувала середні сезонні показники. Найвищу температуру місцями 45,1 градусів за Цельсієм зафіксували в місті Андухар в автономній області Андалусія. З 1975 року в Іспанії у червні було зареєстровано 12 хвиль спеки, з яких 6 припали на період після 2015 року.
8: Прогноз погоди.
9: Az időjárásról.
6: Ma főként derült napos időjárásra számíthatunk, a maximum hőmérséklet 29 fokig emelkedik, a mérsére 24 fokig csökken Beregszász térségében. Az előrejelzések szerint a következő napokban még nem tér vissza a kánikula, kellemes nyári időre számíthatunk.
7: Сьогодні очікується переважно ясна сонячна погода з денним максимумом на рівні плюс 29 градусів. Ввечері в Берегові температура повітря опуститься до плюс 24. За прогнозами синоптиків, найближчим часом сильна спека не повернеться. На нас очікує комфортна літня погода.
6: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
7: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
8: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
9: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
8: Спортивні новини.
9: Спорт хірек következнек.

0: te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Звірую в серці. Радіо Пульс FM.
1: Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a különkedes pénteki adása szól, ez pedig a második óránk terüs. Szép napot kívánunk mindenkinek. Egy-két technikai információ, éppen a percekben veszi kezdetét, Beregszászban a római katolikus templomban vette kezdetét, a római katolikus templomban 11 órától a felsőfokú szakképzési intézetnek a évzáró diploma átadó ünnepsége.
2: 47 diák kap a mai napon diplomát, 5 szakon. 4 évnek a termését aratják vele.
1: Ezen a környéken parkolási szempontból nehézségek lesznek, illetve ha a rendezvény végét, akkor igen, megnő majd a központi szakaszon a forgalom. Egyébként ezt a környéket nehezíti a kátyúzási munkát, amelyet az elmúlt napokban már többször hallhattatok, legyünk türelemmel, éppen a zeneiskola vonzás körzetében vannak, kitartást kívánunk. Nem zárták le az utat, viszont azért kerülgetni, illetve kapkodni is idegeskedni lehet, de azért fölösleges, külön köszönjük a megértést.
2: Jobb idejében tervezni és a kis menekülő utakat, ha szabad így fogalmazni, előre megtalálni.
1: 0957-0907-0907-es SMS Viber számunk, ide várunk technikai közérdekű információkat, és külön köszöntjük a livestream nézőket, külön köszönjük, ha írtok nekünk, és akár kommentként, illetve ha megosztjátok a mai adásunkat. Aztán jövünk is tovább a kitekintő rovatunkkal.
0: Kitekintő. Érdekességek a nagyvilágból.
1: Ebben a rovatunkban kimondottan kárpátaljai turisztikai látványosságokat szeretnénk nektek előhozni. A Szinyevér Nemzeti Parknak a tevéről beszélgettünk az első óránkban, de azért, ha nem csak a tevék, mint helyi látványosság mozgat meg benneteket, akkor ha már elindultak, akkor mindenképpen egy-két történelmi emlékhelyet is érdemes beiktatni, mert Kárpátalja várak és kastélyok szempontjából tényleg jelentős turisztikai mennyiséggel rendelkezik, és a vonzás szintje is igen erős. Talán a legismertebb vár és a három szintjében a 87 méter magasságával a Munkácsi vár kiemelkedik a vidékünkből, mert pont az Alföldnek a peremén helyezkedik el, így aztán nehéz nem észrevenni, ha valaki mondjuk ebbe az irányba halad el, itt Beregszász mellett. Legismertebb erődítménye ország szempontjából is kiemelkedő helyet ér el, Zvinyolon a hősies tetteiről pedig azért a szobrok, illetve a leírások árulkodnak szép számmal.
2: Talán a magassága nem, legalábbis nem ennyire dombra épült az Ungvári vár, de mindenképpen a maga elhelyezkedésével egy impozáns épület, akár a vizes árkot veszük, akár az odavaló bejutást, illetve nagyszerű a múzeum részlege, amit mindenképpen ajánlatos megtekinteni. Szerintem kárpátaljai embernek életében legalább egyszer el kell oda látogatnia.
1: Mindenképpen érdemes. A Beregszentmiklósi várkastélynak a története, azért ott nagyon sok mindenről szólhatunk, Zrínyi Ilona, egyszer-kétszer járt oda, de ezt majd elmondják a helyi erők. Beregszentmiklós ugye Munkács után, ha haladunk Valóc irányába, Szolyba irányába, Szolyba Munkács kellős közepén található Munkásra 9-10 kilométerre, és a Beregszentmiklósi várkastély, amely gyönyörű látványosságot ad, ugye mellette van a szoborpark, amely Matöl Péternek a szervezése miatt jelenik meg, illetve a Beregszentmiklósi várkastély egy nagy felújítási folyamaton megy keresztül az elmúlt 30, hát szerintem 25 évben, és nagyon izgalmasan próbálták restaurálni azokat a tereket, azokat a közösségi platformokat, amelyekben valamikor a várkastély valóban fogadhatta a nemeseit, illetve nyári időszakban is több, régen a békédőben több innovezett élő történelemi alkalomfesztivál keretében mutatták be a múltanak a jeleit, különböző beöltözött, autentikus felszereléssel rendelkező élő történelmi órákat tartottak, úgyhogy nagyon nagy látványosság volt akár a család szempontjából, de ha nem is így ilyen alkalomra érkeztek, akkor mindenképpen az idegenvezetést érdemes kérni, mert rengeteg olyan dolgot hallhattok a helyi erőktől, amit másutt nem.
2: Unikális, tényleg unikális, tehát önmagában egy élmény ott megjelenni, körbe menni, de az idegenvezetés kiváló.
1: Nevickei vár, azért valakik Ungvár irányába haladnak, akkor azt mindenképpen érdemes beiktatni, hogyha valaki tovább halad ezen a szakaszon, akkor Ungvár felett láthatja jobbra majd Nevicke településnél, hogy azért valami kimagaslik a bokrokból, az erdőből, és a Nevickei várról érdemes azt tudnunk, hogy azért az elmúlt időszakban restauráláson ment keresztül, és visszaépítették azt a sok éven keresztül látható bástyafa, tetőszerkezettel lévő bástyát, amely nem tudom, néhány évvel ezelőtt azért ledőlt, és most újra láthatóvá vált, úgyhogy nagyon ki van alakítva turisták szempontjából is, tényleg látható, könnyen megközelíthető, és azért a fürdést is érdemes beiktatni, ha már ott jártok azunk folyónál, mert pont a lábainál folyik el.
2: Ha a munkás környékén járunk, onnan néhány kilométerre találjuk a Sönborn kastélyt, ami azt mondhatnám, hogy egy matematikai csoda, hiszen minden ablakának, minden bejáratának, minden tornyának, minden egyes kéményének megvan a saját maga jelentősége. Nagyszerű növényparkkal van kialakítva, gyönyörű szép a tó, ami a közepén található, illetve azt is kell tudni, hogy aki arra jár, az egészségesebbé válhat, hiszen ott egy szanatórium is működik.
1: A Platényi kastély, a nagy lázi kastély kevésbé ismer, de mindenképpen érdemes meglátogatni, ha már Kárpátalja várja és kastélyai a téma, akkor ezt bele kell tennünk ebbe a csomagba. Írjátok meg, hogy merre mentek a hétvégén, tudtok-e valamerre kirándulni, illetve voltatok-e már bármik előzőleg felsorolt helyen, és voltak-e élmények, örömmel veszik. 0957 SMS Viber számunk aktív. Ebben az órában is meghívott egy témával szeretnénk menni tovább, perceken belül Nagy Dobronyt kapcsoljuk majd, Nagy Ferenc kistérség polgármestere fogadta el felkérésünket.
2: Várunk mindenkit.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаете Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: Tisztelt rádió hallgatóink, a pénteki különkiadás műsora szól, és ahogy ígértük, menjünk is el egy újabb kapcsolással.
3: A vonal másik végén köszöntjük Nagy Ferencet, a Nagy Dobronyi kistérség vezetőjét. Сьогодні з нами на зв'язку Ferenc Nagy, holova Velikodobronyskoi Hromady.
4: Igen, üdvözlök, köszöntök mindenkit.
2: A Nagy-Dobrony kistérségben a mezőgazdaság, a fóliás zöldségtermesztés nagyon komoly tételforrás jelent a gazdák, az ott élők számára. Megindult az aratás, beszéljünk kicsit az aratásról, illetve a fóliában mi, ami zajlik, mennyire elégedettek az idei szezonnal a helyi gazdák.
4: Amit el tudok mondani a fóliasátras gazdák véleményéről, nagyon jó volt a szezon, nagyon jól kezdődött a szezon, tehát is paradicsomot ültetnek ki a fóliasátrakban. Nagyon jó volt,

0: az időjárás kedvezett nekik. De közben elindult az aratás. Panaszkodnak az átlag termésre a gazdák, de mint mondom, akkor is panaszkodnának, ha a dupla lenne. Szerintem minden rendben lesz a szemest a karmánnyal is, és a búzának való búzával is.
1: A fóliában termelt zöldségek, azok mennyire határozzák meg a gazdaságát a településnek? Mennyire függ ettől szinte minden a kistérségen belül, és mennyire az elmúlt években mennyire növekedtek meg, vagy éppen csökkentek a termelőgazdáknak a megtermelt terméke?
0: Igen, 50-70 fóliával folyamatosan bővül a fóliás átlag száma nagyon egy kistérségben. Több gazdának már több mint 10 fóliája van, 15 fóliával foglalkoznak, de 3-4 fólia az az alap, most már mindenkinek. Ez a standard méretek. Széleség, hosszúság nagyjából mindenkinek egy, és ebből 3-4 már az alap gazdáknál. De sokan kinőtték, valakinek mondanak 10-15 darab fóliája is van. Jelentősen meghatározza az itteniek megéletését.
1: Az idei szezonra akkor igazából nincs nagy panasz.
0: Nincs, most van egy kis uborka szezon, úgymond. Nagyon sokat terem az orka, az ára, mint mondtam, 2-3-4-5 grivek. Épp most nem tartja magát. De az erőt már kihúzták belőle, hál' Istennek. Szó szerint így idézik a szezon kezdetét, hogy az erejét már kihúzták belőle.
1: Tehát ez a legfontosabb. A kistérségben fejlesztések is tervezettek 2026-ban. Hogy állnak ezek a területek?
0: Kistérségünk minden falvában lesznek az éven fejlesztések, felújítások. Csongoron az ambulatórium tetejét cseréljük ki, mert nagyon régi és felújításra szorul. Ez éppen most van közbeszerzés alatt, de a községi tanács fel lesz Nagy-Dobronyba újítva. Kívülről tavaly sikerült a belsőjét átépíteni, a munkahely, munkaszobákat sikerült felújítani, teljesen átépítettük. Most a külseje lesz tatarozva, és a környezete lesz felújítva. Mint mondtam, valamikor beindult Nagy-Doronyban is, Nagy-Dorony kistérségben. A CNAP ennek a környezetét is felújítjuk, térkövelünk, parkolót építünk ki, hogy az emberek komfortosan meg tudják közelíteni az épületet, kényelmesebb legyen az ügyintézés. Kisdobronyban is folyamatosan újítjuk fel ezeket a régebbi önkormányzat épületeket, ott is egy belső felújítás lesz, konferenciaterem kialakítása lesz. Tiszák Teleken pedig a közösség épületét fogjuk külsőre tatarozni, átfesteni ott a tetőt. Tavaly rendben raktuk, lecseréltük az épületen, tavaly előtt az épület belsejét újítottuk fel, ami még a 70-es évekből maradt. Egy gyönyörű épület lesz Tiszák Teleken is a közösségnek. De fut egy projektünk, ezen dolgozunk most, egy 3,5, majdnem 4 kilométeres utcakat szeretnénk ellátni új burkolattal, ami a 80-as években volt burkoló, legutóbb nagyon elhanyagolódott az út. Most dolgozunk rajta a projekten, most vannak a mérések épp ebben a pillanatban, épp onnan jövök. Egy 4 kilométeres útszakaszt szeretnénk újra burkolni.
1: Ez még szakaszt érinti?
0: Ez Kisdobrony-Tiszáktelek, Gejőc irányába. Könnyebb Ungvárt megközelíteni innen, ez könnyebb lenne, ha lenne út, de nincsen. Sajnos tönkrement, 22 kilométer lenne csak nekünk a megyeszékhely, ha ez az út járható lenne. Ott nagyon beleszólt a Latorca is, mert a Latorca árterületén halad végig egy másfél kilométeres szakasz. Ezt a folyamatos árvizek, ezt elmozdították az alapot, egy kicsit tönkrement az út. De ezen dolgozunk, hogy fel legyen újítva.
1: Az oktatás az egy nagyon komoly kihívás lehet minden kistérség számára. Beregszászéban is nem olyan rég beszélgettünk arról, hogy az oktatási reform, a gyerekek hiánya, illetve az intézményeknek a működési átszervezése milyen feladatokat ró a közösségre. Hogy állunk a Nagy-Dobrony kistérségben az oktatás területén?
0: Ugyanezzel a problémával küzdünk mi is, de iskolát nem fogunk bezárni. Semmiképpen saját költségvetésből pótoljuk azt a hiányt, ami keletkezik a gyerekek hiánya, a gyerekek létszámcsökkenése miatt.

0: Helyzet. Nálunk is szomorú, Nagy-Dominik kis térségben annak idén több mint 2100 gyerekkel, 2020-ba kezdtük az évet. A most lezárt tanévet 845 diákkal kezdtük, és biztos vagyok benne, hogy hatalmas csökkenés lesz a diákok létszámában az új tanév kezdetén szeptemberben. Bőven 800 gyerek alatt számolok, de nem zárunk be intézményt, mint mondtam, semmiképpen igyekszünk saját költségvetésből fenntartani, nem engedünk el senkit, és nem zárunk be intézményt. Pedig van olyan oktatási intézményünk, ahol 12 diák tanul csak, hogy nagyobb a personál, mint a gyerekek létszáma, de mindenképpen fenntartok az intézményt.
1: Az elmúlt 7 évben született gyerekek kerülnek az iskolapadokba az elsősöként, és ilyen fontos megjegyzünk, hogy amellett, hogy sokan elhagyták vidékünket idéglenesen is akár, nagyon sok gyerek nem is született meg, mert Covid-ban ezek a dolgok azért lassabban működtek, úgyhogy tényleg egy globális kérdés ez.
0: Az szörnyű a helyzet, a Nagy-Dorogonyi iskoláról beszélek, annak idején volt 30-as osztályok, 30 plusz, 32-33 gyerek egy osztályban, és volt ABC osztályunk. Most pedig 18 gyerekkel indítok első osztályt, és ennyi, egy osztály, ezt is 18 gyerekkel. Szomorú, síralom.
1: Akik Dobronyon keresztül haladnak, azok láthatják, hogy az elmúlt években fantasztikus látkép várja az érdeklődőket, az áthaladókat, és persze fontos megjegyezünk az ott élőket, mert Nagy-Dobrony községnek a fő artériája teljesen megújult parkosítással, játszótérrel, szabadtéri edzőteremmel, szinte mindennel rendelkezik már a kis térség.
0: Így van, ez nagy örömmel tört el, él nálunk a sport, napi szinten használják a fiatalok, a felnőttek a sportpályát, délutánoként, esténként teltházban, lehet azt mondani, és a központot is folyamatosan szépítjük lehetőségünkhöz mérten. Ősszel be van tervezve a parkosítás, egy újabb szakaszt ültettünk be fákkal, kicserélgetjük azt a néhány fát, ami a nagy szárazság miatt elpusztult a tavasz folyamán, mert hatalmas szárazság volt a tavasz folyamán. Foglalkozunk Nagy-Dobrony kis térség központjának a látképével. És úgy tűnik, amit elmondtál, nektek is tetszik, úgyhogy ennek nagyon örülök a helyieknek, és idegenek is, akik átmennek, gondolom csak dicsérő szavakat mondhatnak.
1: Ez valóban így van. Nagyon szépen köszönjük, időt szánt ránk, sok erőt, kitartást és áldást kívánok az életére munkájukra.
0: Köszönjük szépen, szép napot.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Nagy Ferenccel, a Nagy-Dobrony kistérség vezetőjével beszélgettünk.

0: Це Радіо Пульс.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, lassan kerekítenünk kell ezt a két órás adásunkat, a pénteki adásunk végéhez érkeztünk el. A reklám után gyorsan elmondom, hogy van lehetőség hirdetni a Pulzus Rádió éterén keresztül 0666-784-9950. Ha reklámozni szeretnél, nyugodtan keres bennünket bátran 0666-784-9950.
2: A mai napot egy gondolattal szeretnénk zárni, méghozzá a 143 évvel ezelőtt ezen a napon született Franz Kafkától. A gondolat pedig a következőképpen hangzik. Az igazi megismerés, bukások sorozata, amit mindannyiszor gyermetegen, boldog talpraállás követ.
1: A Kárpátai Lelki Elsősegély telefonszolgálat elérhetőségét mondom 095 600 805 097 600 805. A hétvégéhez kitartást kívánunk, remélés szerint a levegő is megkegyelmezett rajtunk, úgyhogy tudunk kicsit levegőt is venni. Töltsünk sok időt a szabadban, töltsünk sok időt egymással, próbáljunk pihenni, és akik megtehetik, azok meg kiránduljanak egy jót valamerre, akár a mi általunk említett szakaszokon, vagy bármerről megtehetik. Búcsúzunk ez alkalommal, Gogola István
2: és Béta Zoltán.
1: Isten velünk. A viszontlátásra, sziasztok.

Ha péntek, akkor dalpremiér. Sziasztok, Répási Eszter vagyok. Kevés olyan animációs film van, amely ennyi generáció gyerekkorát meghatározta, mint a Toy Story. Az első rész még 1995-ben került a mozikba, és azonnal történelmet írt. Ez volt a világ első egész estés, teljes egészében számítógéppel animált filmje. Woody, Buzz és a többiek azóta is sokunk kedvencei. Idén megérkezett a történet ötödik része is, amely jelenleg is fut a magyarországi mozikban. Az új film ismét előhozza azt a különleges érzést, amikor a gyerekkori emlékek találkoznak a jelennel. Egyszerre nosztalgikus, megható és nagyon emberi. A filmhez egy világszerte ismert amerikai énekes dalszerző Taylor Swift írt dalt. Taylor Swift az Egyesült Államokból származik, és napjaink egyik legsikeresebb pop előadója, aki több Grammy-díjjal is büszkélkedhet. 36 éves, és arról ismert, hogy a dalaiban nagyon személyes, érzelmes történeteket mesél el. A filmhez készült dala, az I Knew It, egy érzelmes country pop ballada, amely a ragaszkodásról, az elengedésről, és azokról a kapcsolatokról szól, amelyek akkor is velünk maradnak, amikor minden megváltozik. Nem véletlen, hogy sokan Jessie karakteréhez kötik a dal hangulatát is, ahhoz a nosztalgikus, mégis fájdalmas érzéshez, amikor valakit vagy valamit nem tudunk igazán elengedni. Hát ezt a dalt most nem is kell elengednünk, hallgassuk meg Taylor Swift legújabb dalát, az I Knew It, I Knew It-et a Toy Story 5 film zenéjéből.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorsztok a csám! Mint ismert, Spanyolország 3-0-ra gázolt el Ausztriát, Portugália egy elképesztő fordítással 2-1-re verte Horvátországot, míg Svájc maga biztos 2-0-ás sikerrel búcsúztatta Algériát a 2026-os labdarúgó világbajnokság egyenes kieséses játéknapján. Ezzel mindhárom európai topcsapat biztosította a helyét a legjobb 16 között. Zlatko Dalic, a horvátok szövetségi kapitánya, bírálta a játékvezetőt és a VAR-t. Luka Modric letörten távozott élete utolsó világbajnoki meccse után. Roberto Martínez, a portugálok szövetségi kapitánya, kiemelte a 94. percben győztes gólszerző Gonçalo Ramust, a portugál kapitány Cristiano Ronaldo-t és Luka Modricot is a futball ikonjaként méltatta. Ronaldo a csapat érdeket helyezte előtérbe, a horvátok elleni egyenlítő találatával egy újabb elképesztő világrekordot állított be. Ő lett a futball történelem legelső olyan játékosa, aki 6 különböző világbajnokságon is eredményes tudott lenni. Jakvidomo Ispania rozromila Austriu, Portu Hálja zisnal neimovírný comeback i premohla Chorvatiu, a Švejcaria vpevněno obihrala Alžír s rakunkom 2-0. Takým činom usi tři evropejský top sbírní garantovali sobě místo serad nejkrásších. Zlatko Dalic, nastavnik Chorvatie, rizko rozkritikoval arbitra ta VAR. Luka Modrič nedal komentáriu i zasmučeno zališil pole svoj ostatní mačů na čempionátě světu. Roberto Martínez, hlavní trenér Portugalci, vyznačil Gonçalo Ramuše, jaký zabil premožný gol na 94. chvilini. Vin takož nazval Cristiano Ronaldo ta Luku Modrič іконами світового футболу. Кріштіану Роналду, який зрівняв рахунок, встановив новий історичний рекорд. Він став першим гравцем, який забивав на 6 різних чемпіонатах світу. A világbajnokság ma este és szombat hajnali programja igazi stílus ütközeteket hoz. Óceániai, afrikai és dél-amerikai válogatottak harcolnak a legjobb 16 közé jutásért. Ma este 20 órától Ausztrália, Egyiptom két fegyelmezett fizikális csapat találkozik. Éjfélkor Argentina és a zöldfoki köztársaság csap össze. Hajnali 3:30-kor Kolumbia, Gána. A csoportját maga biztosan megnyerő Kolumbia támadó sora újabb erődemonstrációra készül. Gána fegyelmezett zárt játékával már bizonyította, hogy képes elvenni a területet a szároktól. Сьогоднішня та суботня програма чемпіонату світу принесе справжнє зіткнення стилів. Збірні з Океанії, Африки та Південної Америки борються за вихід до 1/8 фіналу. Сьогодні о 21:00 Австралія-Єгипет. Зустрічаються дві дисципліновані фізично міцні команди. О 1:00 Аргентина-Кабо-Верде. О 4:30 ранку Колумбія-Гана. Атакувальна лінія Колумбії, яка впевнено виграла свою групу, готується до нової демонстрації сили. Гана своєю дисциплінованою закритою грою вже довела, що здатна позбавити зірок prostoru. A németek kapus legendája Manuel Neuer bejelentette, hogy befejezi szereplését a német válogatottban, miután a csapat búcsúzott a világbajnokságtól. Neuer összesen 128 mérkőzésen játszott a National Elf-ben, 123 gólt kapott és 50 alkalommal őrizte meg a kapuját érintetlenül. Lehende německého futbolu Manuel Neuer ohlosil pro završeně vystupil za nacionálnu komandu після того, jak Німеччина вилетіла з чемпіонату світу. За кар'єру збірні Neuer провів 128 матчів, у яких пропустив 123 голи та 50 разів залишив ворота сухими. А Формула 1-es брит наддія Silverstone-ban рендезік, ами а сезон 9-й футама лес. А хитвіге спринт форматум-ban зайлік, ма егетлен езіс і спорт ідеумірю. Сомбатон а спринт і фő ідеумірю, вашарна педіг а фő футам. George Russell осztrák győzelme után 40 pontra csökkentette hátrányát Andrea Kimi Antonellivel szemben. Silverstone komoly hatással lehet a Mercedes, a Ferrari, a McLaren és a Red Bull közti csatára, hiszen a sprint extra pontokat ad, miközben a csapatoknak alig marad idejük a beállításokra. Grand Prix Velikoj Británie pro DF Silverstone stane 9. etapom sezónu. Víkend відбудеться у спринтерському форматі. Сьогодні одне тренування та спринт-кваліфікація. У суботу спринт і кваліфікація – головна гонка у неділю. Після перемоги Джорджа Рассела в Австрії його відставання від Кімі Антонеллі скоротилося до 40 очок. Сільверстон може суттєво вплинути на боротьбу між Мерседес, Феррарі, Макларен і Редбул, адже у спринті додаткові очки, а часу на налаштування – мінімум. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Sajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньке хвалотте.

Dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

Ha péntek, akkor dalpremiér. Sziasztok, Répási Eszter vagyok. Kevés olyan animációs film van, amely ennyi generáció gyerekkorát meghatározta, mint a Toy Story. Az első rész még 1995-ben került a mozikba, és azonnal történelmet írt. Ez volt a világ első egész estés, teljes egészében számítógéppel animált filmje. Woody, Buzz és a többiek azóta is sokunk kedvencei. Idén megérkezett a történet 5. része is, amely jelenleg is fut a magyarországi mozikban. Az új film ismét előhozza azt a különleges érzést, amikor a gyerekkori emlékek találkoznak a jelennel. Egyszerre nosztalgikus, megható és nagyon emberi. A filmhez egy világszerte ismert amerikai énekes dalszerző Taylor Swift írt dalt. Taylor Swift az Egyesült Államokból származik, és napjaink egyik legsikeresebb pop előadója, aki több Grammy-díjjal is büszkélkedhet. 36 éves, és arról ismert, hogy a dalaiban nagyon személyes, érzelmes történeteket mesél el. A filmhez készült dala, az I Knew It, egy érzelmes country pop ballada, amely a ragaszkodásról, az elengedésről, és azokról a kapcsolatokról szól, amelyek akkor is velünk maradnak, amikor minden megváltozik. Nem véletlen, hogy sokan Jesse karakteréhez kötik a dal hangulatát is, ahhoz a nosztalgikus, mégis fájdalmas érzéshez, amikor valakit vagy valamit nem tudunk igazán elengedni. Hát ezt a dalt most nem is kell elengednünk, hallgassuk meg Taylor Swift legújabb dalát, az I Knew It, I Knew It-et a Toy Story 5 film zenéjéből.

Hit, közösség, értékek. Határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

különkiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információ, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: 92 06. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
1: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű VanLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím: Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum.
2: Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód: Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. hó 30-a.
3: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
4: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
5: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сняшка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сняшка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове, вулиця Рожошкерт, 4, телефон 050 87 34 230.
6: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050 87 34 230.
7: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу хвилюйте.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: mese volt?
1: Abban minden mese volt.
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.
1: Gyertek ti is, hallgassuk együtt.
3: Sublót hercegnő. Hol volt, hol nem volt, kis szobán innen, előszobán túl, a nagy szobában állt Sublót hercegnő. 13 fiókja volt, és mind a 13 más színű. Évek óta ugyanott tornyosodott a hercegnő, és mindig ugyanúgy teltek a napjai. Nappal szunyókált, éjjel virrasztott, s csak hajnalban aludt egy keveset. Egyik reggel hangos szuszogásra, pöfögésre serkent. A gőzmozdony, csak nincs valami baja. Sublót hercegnő ilyetten kihúzta a 6. fiókját, a sárgát. Belenézett. A fiókban régi dugók, képkeretek és toppolófák között egy takaros sínpár kanyargott. A sín mellett sorompó, szemafor, bakterház és vasútállomás. A gőzmozdony az állomáson vesztegelt. Nem szuszogott, nem pöfögött. Mi a baj, gőzmozdonyom?
4: Nem tudom az úti célt, aranyoskám.
3: Mindjárt bemondja a hangszóró.
4: Mit mond be, aranyoskám?
3: Az úti célt, a következő állomást.
4: Azt bemondta már háromszor is.
3: Akkor mi a baj, gőzmozdonyom?
4: Hogy

0: Én azt gondoltam, hogy maga pöfög gőzmozdonyom. De ha nem maga, akkor talán... Sublót hercegnő becsukta a hatodik fiókot, a sárgát. Talán a kukásautó, és kihúzta a kilencedik fiókot, a pirosat. A piros fiókban kopott képeslapok és üres gyufaskatuják között egy kukásautó várakozott. Nem szuszogott, nem pöfögött. Hát maga nem dolgozik ma, kukásautó úr?
1: Egyedül nem bírok dolgozni, asszonyom. Engem irányítani kell, asszonyom.
0: Ki irányítja magát?
1: Két kukás, a Pali meg a Fecó.
0: És ők hol vannak?
1: Talán nem hallották meg az óra csörgést, és elaludtak. Igaz is, asszonyom. Kifújtat, fortyog olyan hangosan, hogy még az ébresztő órát is túlharsogja.
0: Én azt gondoltam, hogy talán maga az, kukásautó úr. De ha nem maga, akkor talán... Sublót hercegnő visszatolta a kilencedik fiókot, a pirosat. Talán az éjjeli őrbácsi. És kihúzta a tizenkettedik fiókot, a kéket. A kék fiókban öregelemlámpák, csavarok és csavarhúzók között csíkos dunna alatt pihent az éjjeli őrbácsi. Bojtos hálósipka volt a fején, de nem aludt. Nem szuszogott, nem pöfögött. Ébren van, éjjeli őrbácsi!
2: Még ébren vagyok, kezi csókolom.
0: Pedig fent jár már a nap az égen.
2: Azt látom, kezi csókolom, de valahogy nem tudok már elaludni.
0: A friss újságot átolvasta?
2: Átolvastam, kezi csókolom, mégse tudok aludni.
0: A kávéját megitta?
2: Mind megittam, kezi csókolom, de ma az se használ.
0: Mi a baj?
2: Kezi csókolom, itt olyan hangosan fújtat valaki, hogy én azzal nem bírok versenyt hortyogni.
0: Ez mégiscsak több a soknál.
2: Kezi csókolom, nem tudja véletlenül, hogy ki fújtat itten.
0: Hát, ha nem maga, akkor talán... Sublót hercegnő visszatolta a tizenkettedik fiókot, a kéket. A mozdony nem tud elindulni, a kukások nem tudnak felébredni, az éjjeli őrbácsi nem tud elaludni. Én a legszebb álmomból feliedek. Ez nem járja. Megint ez a pöfögés. De ha nem a gőzmozdony, nem a kukásautó, és nem is az éjjeli őrbácsi, akkor nézzük csak. És Sublót hercegnő találomra kihúzott még két-három fiókot. Az egyikben éppen homokvár épült. A másikban tengeri csata dúlt. A harmadikban hullott a hó. Nem értem, morfondírozott Sublót hercegnő. A fiókokban minden rendben. Minden úgy van, mint máskor. Honnan jön hát mégis ez a pöfögés, szuszogás? Nézte elől, nézte hátul, nézte fölül, nézte alul, még a lábát is megemelte, de nem talált semmit. Ahogy visszabillent, ez szúr! Azonnal gyere elő, te szúrós! Hát egy tüskésre gömbölyödött, sündisznó kölyök gurult elő Sublót hercegnő lába alól. szuszogva, pöfögve kiegyenesedett, és harciasan felnézett a hercegnőre. Hát te voltál! Te szuszogtál, te pöfögtél! Ne félj tőlem! Hogy kerültél ide a parkettás nagyszobába? Hiszen neked az erdőben a helyed. Sublót hercegnő kinyitotta a 13. fiókját, a zöldet. Zöld lombú fák susogtak benne. A fák alatt patak csobogott, s a jó tavai javaron érett vadcseresznye gurult. Itt lesz az otthonod, kicsi sün. A sün nem válaszolt semmit, nem is szusszantott, nem is pöffentett, csak elvackolta magát az avarban, és fáradtan elaludt. Sublót hercegnő óvatosan betolta a 13. fiókot, a zöldet, és kihúzta a 6., a sárgát.
1: Aranyoskám!
0: Éppen akkor futott ki az állomásról a boldog gőzmozdony. Tudta már az úti célt? Sublót hercegnő betolta a 6. fiókot, a sárgát, és kihúzta a 9., a pirosat.
1: Asszonyom!
0: Csörgött, fújtatott, pufogott oda bent a kukás autó. A két kukás úgy rakta a kukás edényeket, mint a gép. Be akarták hozni az elvesztegetett időt. Sublót herceg becsukta a 9. fiókot, a pirosat, és kinyitotta a 12., a kéket.

Úgy hortyogott a csíkos dunna alatt az éjjeli őrbácsi, hogy csak úgy csörömpöltek körülötte a csavarok meg a csavarhúzók. Utoljára a kék fiókot is betolt a sublót hercegnő. Megnyugodva végig simított mind a 13 fiókján, s mivel nappal volt, és nappal ő szunyókálni szokott, békésen elszunyókált. Ha látni szeretnétek, keressétek meg őt kis szobán innen, előszobán túl, a nagy szobában. De halkan menjetek, nehogy felébresszél.

0: Így volt, nem így volt. Égből pottyant mese volt.
1: Volt egyszer egy mese volt.
2: Abban minden mese volt.
3: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.

az apró viharok az ablakban a legyek, megdögölnek, nyafog a táj, de néha némaság jut az eszébe, s új derült le lakó.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
1: Зенешев. A rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.
2: Ha péntek, akkor dalpremiér. Sziasztok, Répási Eszter vagyok. Kevés olyan animációs film van, amely ennyi generáció gyerekkorát meghatározta, mint a Toy Story. Az első rész még 1995-ben került a mozikba, és azonnal történelmet írt. Ez volt a világ első egész estés, teljes egészében számítógéppel animált filmje. Woody, Buzz és a többiek azóta is sokunk kedvencei. Idén megérkezett a történet ötödik része is, amely jelenleg is fut a magyarországi mozikban. Az új film ismét előhozza azt a különleges érzést, amikor a gyerekkori emlékek találkoznak a jelennel. Egyszerre nosztalgikus, megható és nagyon emberi. A filmhez egy világszerte ismert amerikai énekes dalszerző Taylor Swift írt dalt. Taylor Swift az Egyesült Államokból származik, és napjaink egyik legsikeresebb pop előadója, aki több Grammy-díjjal is büszkélkedhet. 36 éves, és arról ismert, hogy a dalaiban nagyon személyes, érzelmes történeteket mesél el. A filmhez készült dala, az I Knew It, egy érzelmes country pop ballada, amely a ragaszkodásról, az elengedésről, és azokról a kapcsolatokról szól, amelyek akkor is velünk maradnak, amikor minden megváltozik. Nem véletlen, hogy sokan Jessie karakteréhez kötik a dal hangulatát is, ahhoz a nosztalgikus, mégis fájdalmas érzéshez, amikor valakit vagy valamit nem tudunk igazán elengedni. Hát ezt a dalt most nem is kell elengednünk, hallgassuk meg Taylor Swift legújabb dalát, az I Knew It, I Knew It-et, a Toy Story 5 film zenéjéből.

Esti mese. Álomkapu a legkisebbeknek. Minden este 19:20-tól a Pulzus Rádióban. Kedves történetek, varázslatos kalandok és nyugodt percek lefekvés

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulzus FM.

0: FM92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, 102 и 1 FM. Классное радио. Вдорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosta 2. Jodin FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulzus FM.